90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ain't no country club either.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Kezdődik az ítélkezési szünet, ezernyi mécses úszik majd a Dunán, elszórtan ma is lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte. A felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamoshálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öregtölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az Évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az Évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Szombaton rendezik a Szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Megdöbbentő, mi került elő a Tiszából. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorú piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és még ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza-Szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízellást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerek WC-t, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztántartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os pontja kisújszállási téglagyári kettestabon, miután kifogása után szágba rakták, írja a szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tó horgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A nagytestű halak kíméletes kezeléséhez megfelelő felszerelést kell használni. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. Ma kezdődik a Magyar Honvédség különleges műveleti parancsnokságának vízi és légi kiképzése Szolnok térségében. A város közösségi oldalán azt írja, a gyakorlat július 24-éig tart. A laktanya melletti hold Tiszán robbanó motoros csónakokat használnak, búvár tevékenységet végeznek, valamint helikopterből vízbeugrásokat hajtanak végre munkanapokon. A kiképzés a Tisza-Szolnoki szakaszát is érinti, ahol szintén robbanó motoros csónakokkal dolgoznak majd. A gyakorlat zajhatással járhat, ezért a város a lakosság türelmét és megértését, illetve fokozott figyelmét kéri. A rendkívül alacsony tiszai vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban már májusban bukkant elő. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. A terület autóval nem közelíthető meg, a Tisza partját csak egy közel egy kilométeres erdei ösvényen lehet elérni. A természetvédők azt kérik, hogy amikor újra megnyílik a látogatók előtt, mindenki vigyázzon a természeti környezetre, és ne hagyjon maga után szemetet. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a Szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
4: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Az Orgonapont fesztivál idén 19 városban összesen 24 koncertet kínál, a szervezők pedig változatos műsorral készülnek, amelyben a klasszikus orgonazene mellett népszerű átiratok is helyet kapnak. Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a napos időszakok mellett gyakran megnövekedhet a gomoly felhőzet, és térségünkben is többször számíthatunk záporokra a mai napon. Holnap gyengén felhős időnk lesz, magas UV-sugárzásra kell készülnünk, csapadék nem várható. A napokban 30-33 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjelente minimum 16-20 fokot mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, július 15-én szerdán, sok boldogságot, Henrikek, Rolandok, szülinaposok. Egy kis szabadság után újból itt, aminek én nagyon-nagyon örülök, és remélem, hogy ugyanez a helyzet. Például a Depeche Mode dalával, amely már is elindítja az órát. Készülődik a Krisztál, és itt lesz Desiré is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 196. napja, július 15-e szerda van. Henrik, Roland névnap, őket és a szülinaposokat is innen is üdvözlöm. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek. A 90-es és 2000-es éveket most Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közös dala idézi meg. Jön a 4 Minutes a Besten. Jó reggelt! Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Most 20 fok körül, napközben 33 fok környékén áll meg a maximum. Napos, felhős idő váltja egymást, és szorványosan záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletek a hírekben mindjárt 6:30, jó reggelt, Dido-val és a Fateless-szel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megvan az idei évfája. Megdöbbentő, mi került elő a Tiszából. Orgonapont fesztivál Martfűn is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Az Orgonapont fesztivál idén 19 városban összesen 24 koncertet kínál, a szervezők pedig változatos műsorral készülnek, amelyben a klasszikus orgonazene mellett népszerű átiratok is helyet kapnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM a legjobb zenék. A hét közepén napos gomoly felhős idő váltja egymást kicsivel 30 fok fölötti maximum mellett. Így megy tovább tehát a második nyári hónap. Jó pihenést azoknak, akik a szabadságukat töltik, és kitartást azoknak, akik ma is munkával töltik a napot. Hozom mellé a legjobb zenéket most DJ Sammy-ét, a Boys of Summer-t a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, egy kis szünetet tartunk, hét után pedig szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, többek között a Kris Krosztól. És jönnek magyar előadók is, köztük a hősök. Ha dugó baleset van valahol, várom az infót ma reggel is. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ismét hőhullám közeleg. A vízelvezetőkre is figyelni kell. Elpusztult egy értékes ponty Kisujszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadékvízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztán tartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os ponty a kisújszállási téglagyári 2-es tavon, miután kifogása után szágba rakták, írja a szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tóhorgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A nagytestű halak kíméletes kezeléséhez megfelelő felszerelést kell használni. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. Most pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tudnom kell, I need to know az óranyitó dal címe, úgyhogy ha valahol dugó baleset van, jöhet, az infót pedig nem tartom meg magamnak. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Mark Anthony dala indít tehát, majd a Simply Red is itt lesz ebben a fél órában. Jó reggel!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, 2026. július 15-én pontosan 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal. Budapest és Vác között közlekedett a vonat. A vasút után utak, ha már is dugó baleset van valahol, jöhet az info 0620 55 55 155-ös számunkra. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Kicsivel 30 fok fölött várható a mai maximum. Közben napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy futózáporral. Részletek a hírek végén, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Elsőként a Téktettől majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon. Ma kezdődik a katonai kiképzés. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumpit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Ma kezdődik a Magyar Honvédség különleges műveleti parancsnokságának vízi és légi kiképzése Szolnok térségében. A város közösségi oldalán azt írja, a gyakorlat július 24-ig tart. A laktanya melletti Hold Tiszán robbanó motoros csónakokat használnak, búvár tevékenységet végeznek, valamint helikopterből vízbeugrásokat hajtanak végre munkanapokon. A kiképzés a Tisza-Szolnoki szakaszát is érinti, ahol szintén robbanó motoros csónakokkal dolgoznak majd. A gyakorlat zajhatással járhat, ezért a város a lakosság türelmét, megértését és fokozott figyelmét kéri. A rendkívül alacsony tiszai vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban, már májusban előbukkant. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. A terület autóval nem közelíthető meg, a Tisza partját csak egy közel egy kilométeres erdei ösvényen lehet elérni. A természetvédők azt kérik, hogy amikor újra megnyílik a látogatók előtt, mindenki vigyázzon a természeti környezetre és ne hagyjon maga után szemetet. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jazz FM, a legjobb zenék. Július 15-én áll a naptár, Henrik Roland napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1935-ben ezen a napon született Ken Kersival, amerikai színész, a legendás Dallas című tévésorozat Cliff Barnes-ja. 1961. július 15 megszületett Forest Whitaker, Oscar-díjas amerikai színész, láthattuk többek között a Jó reggelt Vietnámban. Ki ne emlékezne a 80-as évek Bridget Nielsenjére, az 1963. július 15-én, tehát a mai napon született dán színésznő, modell, énekesnő és valóságshow szereplő, Sylvester Stallone egykori felesége is volt. 2012-ben a mai napon jelent meg a Gangnam Style című dal videóklipje, a koreai Psy által előadott humoros szám kisfilmje azóta már csúcsokat döntöget, több milliárdos megtekintésnél jár. Open Gangnam Style. És 2016-ban ezen a napon indult útjára a Netflix saját gyártású sci-fi horror sorozata, a Stranger Things. A dugó baleset, névnapos, szülinapos van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két komolyabb baleset is hátráltatja a szerda reggeli A-ból B-be eljutást. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél. Autó és kamion ütközött korábban a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 km. Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8 óra, még több friss infóval jönnek a hírek, aztán például az Allianz-etnék. És Olá Ibolya is. Rövid szünet jön, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Vadfrutti koncert Örökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC haver és teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14-én és 15-én. Fellépnek többek között a New Level Empire, Manuel Majka, a Kowalski meg a Vega és Jude Law. Hello Kizsúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22-e között. Fellépnek többek között a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, de látható majd Dombovári István műsor.

0: Ora is a De Szeretlek. Charlie élő koncert Abonyban a Főtéren augusztus 19-én, szerdán este 8-tól.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Megvan az idei évfája. Megdöbbentő, mi került elő a Tiszából. Orgonapont fesztivál Martfűn is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
4: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
3: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Az Orgonapont fesztivál idén 19 városban összesen 24 koncertet kínál, a szervezők pedig változatos műsorral készülnek, amelyben a klasszikus orgonazene mellett népszerű átiratok is helyet kapnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikula idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a komoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első konkrétan az ezredforduló tájékáról, egészen pontosan 2000-ből, a Brit Sugar Babes-től Overload. Mindenki átgondolhatja, hogy mi minden történt vele akkor 2000-ben. Közben várom a közlekedési infókat is. 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 8. Hello, jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Július 15 szerda, sajnos balesettel indul a hét az M3-ason Vásárosnamény felé. Gödöllőnél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt, a 32-es kilométernél teljes pályazárban, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 km, Budapest felé 5-6 km a torlódás, aki tud a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 06-20-55-55-155, a menekülési útvonalak után még egy, ez egy picit édesebb, The Sweet Escape, Gwen Stefani és Ékon folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A következő napokban és ma is változékonyabb lesz az időjárás, napsütés, néha gomoly felhők, néha vastagabb felhők, és néha egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Ma még 30 fok alatti, holnap-holnap után újból 30 fok fölötti maximumok mellett. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglalóban. Rögtön 8:30, jó reggelt, Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ismét hőhullám közeleg. A vízelvezetőkre is figyelni kell. Elpusztult egy értékes ponty Kisujszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadékvízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztán tartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os ponty a kisújszállási téglagyári 2-es tavon, miután kifogása után szágba rakták, írja a szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tóhorgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A nagytestű halak kíméletes kezeléséhez megfelelő felszerelést kell használni. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. Most pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék, miközben óriási a dugó az M3-ason Gödöllő térségében oda-vissza egy kamion balesete miatt. Újabb baleset történt ezúttal az M0-áson, a Megyeri híd felé az M3-as és az M2-es közötti szakaszon autó és kamion ütközött, ott is torlódik a pálya. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, közben indítom George Michael dalát, ez már a Freedom a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön többek között Zola és a Sehova se passzolok. Nekem az a skillem, hogy van miben hinnem, de sehova se passzolok. Persze kicsit más értelmezésben nehéz lenne így játszani a focit. Nagyon is jól passzolt, tartotta a labdát, felőrölte Franciaországot a spanyol válogatott tegnap, úgyhogy az elődöntőt 2-0-ra megnyerve ő az egyik hercege a vasárnapi döntőnek, de hogy ki lesz a király, az vasárnap este derül ki, és hogy ki lesz a másik hercege a döntőnek, az ma este az Argentina-Anglia meccs végén. És ha már hercegek, Two Princes, a Spin Doctors-zel is készülök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 pillanatokon belül 9 óra. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett

0: vonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Tart a hazai burgonya szezon. Ma kezdődik a katonai kiképzés. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
3: Korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a május, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy. Tehát a korai krumpit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
2: Ma kezdődik a Magyar Honvédség különleges műveleti parancsnokságának vízi és légi kiképzése Szolnok térségében. A város közösségi oldalán azt írja, a gyakorlat július 24-éig tart. A laktanya melletti Holt Tiszán robbanó motoros csónakokat használnak, búvár tevékenységet végeznek, valamint helikopterből vízbeugrásokat hajtanak végre munkanapokon. A kiképzés a Tisza szolnoki szakaszát is érinti, ahol szintén robbanó motoros csónakokkal dolgoznak majd. A gyakorlat zajhatással járhat, ezért a város a lakosság türelmét, megértését és fokozott figyelmét kéri. A rendkívül alacsony tiszai vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban, már májusban előbukkant. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. A terület autóval nem közelíthető meg, a Tisza partját csak egy közel egy kilométeres erdei ösvényen lehet elérni. A természetvédők azt kérik, hogy amikor újra megnyílik a látogatók előtt, mindenki vigyázzon a természeti környezetre, és ne hagyjon maga után szemetet. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az a helyzet, hogy mindig rá kell jönnöm, hogy kell két hét az évben, amikor az ember teljesen más csinál, mint évközben. Úgyhogy éljen a két hét munka és az 57 szabadság. Viccet félretéve, egy kis szabadság után újból a fedélzeten. Egyébként ez az 57 szabadság velünk nem is annyira elképzelhetetlen. Most az úti cél Calabria, Alex Gaudinoval 5 perc elmúlt 9. Hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szerda reggeli friss közlekedési infók az M60-ason Pécs felé. Kozár Mislány térségében két autó ütközött a 26-os kilométernél, csak egy sáv járható. Óvatosan ott is, és türelmesen az M3-ason Gödöllő térségében, ahol egy kamion korábban a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Mindkét oldalon több mint 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Rögtön a déjà vu, kelt déjà vu érzést bennünk. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között érkezik az I Can't Stop, de csak Coolio dala után.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék az ausztrál Savage Garden dala szólt I Want You, akarlak, és hát valahogy így áll hozzánk Ricky Martin is. Nagyon köszönöm az energiátokat, a szereteteteket, a mosolyotokat, mindent. Csodálatos a kapcsolatom ezzel a gyönyörű országgal, mindig utálok elmenni innen, mert egyszerűen imádok visszatérni. Mondta Ricky Martin budapesti koncertjén július elején, hogy ez csak a show része, és megírt szöveg, és mindenhol ugyanezt mondja, vagy valóban így érez, nem tudom, de mi is szeretjük az ő energiáját. She Bangs, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között ez a folytatás a Besten.

FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között a Molokó idézte meg a 2000-es évek elejének hangulatát a Sing It Back-kel, és épp csak véget ért, már is visszasírom a szabadságomat. Nem csoda hát, hogy mindenkinek ez az egy-két hét a kedvence az évben, amikor kipihelti a fáradalmait. És ha már a kedvenceknél járunk, Il mio giorno preferito, a kedvenc napom címmel Eros Ramazzotti slágere folytatja a szerda reggelt, itt a Besten.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Vadfrutti koncert Örökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban július 18-án szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki Sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. Burger Piknik a Tiszaligetben augusztus 14-én és 15-én. Fellépnek többek között a New Level Empire, Manuel, Majka, a Kowalski meg a Vega és Jude Law. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22-e között. Fellépnek többek között a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, de látható majd Dombovári István műsora is, a De Szeretlek. Charlie élő koncert Abonyban a főtéren augusztus 19-én, szerdán este 8-tól.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Ahogy a tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Megvan az idei évfája. Megdöbbentő, mi került elő a Tiszából. Orgonapont fesztivál Martfűn is. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
7: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez.

0: ez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombitaművész lép színpadra. Az Orgonapont fesztivál idén 19 városban összesen 24 koncertet kínál, a szervezők pedig változatos műsorral készülnek, amelyben a klasszikus orgonazene mellett népszerű átiratok is helyet kapnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a komoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt a hónap és a hét közepe, július 15, szerda, Henrik Roland napja, 4 lassan 5 perccel hagytuk el 10 órát. Jó reggelt kívánok, pontosabban kellemes délelőttöt, szép napot, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Már is a hétvégét várjuk Michael Gray-jel, jön a The Weeknd, nem sokára a Five és az Alcazar is. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber, Max Emlaventa vagyok.
2: Best FM.

Last FM a legjobb zenék. A 2000-es év egyik top slágerével folytatjuk. Tong Song, tangadal, amely eredetileg Michael Jacksonnak készült már, mint a zenei alap, de amikor Cisco, azaz Mark Andrews meghallotta, azonnal lecsapott rá, és azóta évről évre kisebb vagyonok ütik a markát a jogdíjakból, mert hogy továbbra is nagyon népszerű a rádiók játszási listáin, így itt nálunk is a Best FM-en. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között lerobbant valaki az átterelt belső sávban. Több kilométeres a dugó, akár csak az M3-ason Gödöllő térségében mindkét irányban, egy korábbi kamionbaleset miatt. Az M60-ason is ütköztek Pécs felé Kozár-Misleny térségében, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Çok az yaşıyor kopu gazopla kon işlemde.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, esküszöm jól vagyok.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Mr. Bombastic. We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett a franciáknak. A tegnapi július 14-e ugyanis a Bastille bevételének napja, a francia forradalom kezdete és a szabadság szimbóluma. Franciaországban ünnep, de ezúttal elmaradt a karnevál. Carnaval de Paris, azért itt az éterben szól majd a Dario G dala, és a Bermudái is, a Monte Carlo. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, szóval Spanyolország újból VB döntős, hogy ki lesz a másik résztvevő, ma este derül ki az Argentina-Anglia mérkőzés végén. Vége tehát egy újabb órának, itt a Besten jönnek mindjárt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyedben.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. 5 ország polgárai haltak meg a múlt heti tűzben Spanyolországban. Folytatódik a meleg nyári idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el. Átadásáról később gondoskodnak. 5 ország polgárai vannak a múlt heti andalúziai tűzvész áldozatai között. Csütörtökön leszakadt egy útmenti elektromos vezeték, a lángok nagyon gyorsan terjedtek, és végül mintegy 7000 hektárnyi erdőt pusztítottak el Spanyolország földközi tengeri partvidékéhez közel. A tüzet vasárnapra sikerült eloltani. A katasztrófa 13 halottját mostanra azonosították, 7 brit, 3

0: sokasága egy francia, egy amerikai és egy spanyol állampolgár veszett oda. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Földi életünk végén mindannyiunkra ugyanaz a sors vár, persze nem mindegy, hogy ez a pillanat mikor jön el. Mindössze 37 év jutott a Földön Fábián Julinak, aki a napokban ünnepelte volna 46. életévét. Ő indítja az órát Zuhekörrel, Girlie, készül a Fugees, jön Curtis Charlie-val, Charles and Eddie és a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB láznak, de még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Rednex és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: Best FM. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB-láznak. De még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Kennedy Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Red és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mikával és Majoros Ritával indul a délután, a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat kívánok, ha aktuális már is az ebéd, és várok mindenkit holnap reggel is majd a hangszórók elé, 6-tól a 10 magasságában, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten kapták el a kölni lövöldözőt. Önkéntes tűzoltó okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében. Folytatódik a meleg nyári idő néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy a magyar fővárosban rejtőzhet. A hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek, írta a polisz.hu. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készen létben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Civil halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak Ukrajnában az éjszakai orosz légi csapásoknak. A légvédelemnek mintegy 100 drón sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és találat ért egy benzinkutat is. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A tüzet tegnap késő estére tudták megfékezni. Az ügy kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és 2 fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük, egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt legaljakat, és meggyújtotta azokat. A másik fiatal ember cigarettacsikket pöckölt el. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néhol jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve

0: fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó hír az, hogy közelebb vagyunk már a következő hétvégéhez, mint az előzőhöz. Remélem tényleg jó hír, és hogy a legjobb zenéket hozom a mai délutánon is, hogy átlendüljünk a holtponton így ebéd után, vagy akár elét közben. Mikával indítom az órát, jön a Grace Kelly. Csodás napot mindenkinek!
2: Best FM, a legjobb zenék!

0: Ezt FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Tudom, minden délután azt mondom, hogy hozom a kedvenceket, és hogy igazán jó zenékre lehet számítani, de ma aztán tényleg telepakoltam a délután fantasztikus hangulatú dalokkal, úgyhogy remélem velem tartanak, és együtt meghallgatjuk őket. Én ma is 6 óráig itt vagyok önökkel, úgyhogy hozom a legtutibb zenéket, és közben csomó információt, érdekességet, moziajállót, napkérdését, úgyhogy mindenképpen tapasszák a fülüket a rádiókra. Akár munka közben hallgatnak minket, akár vezetés közben, kikapcsolódás közben, vagy tényleg bárhol az országban, a világon, mindenképpen maradjanak itt. Ezt biztos, hogy nem fogják megbenni. Ma is felidézzük a 90-es, 2000-es éveket a legjobb zenékkel. Melanie szíve például jön a Never Be The Same Again, de itt lesz Bob Sinclair is és a Love Generation. Most pedig egy ikonikus duó érkezik, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, és jön a Boom Shake The Room. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is jelentkezem folyamatosan a legfrissebb útinfokkal. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatosan lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Úgyhogy ma is, aki teheti és autóval van, és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Viatorbágynál a 20-as kilométernél egy műszaki hibás autó elfoglalja a főváros felé vezető átterelt belső sávot, emiatt a határ felé vezető oldal a belső sávján engedik a mögötte ragadt autókat. Egyeshalom felé csak egy sávon lehet haladni, Budapest felé 6, a határ felé pedig legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár és bármit lát, jött az info. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, megyünk tovább a legjobb zenékkel, így a Honey Beast Bódottá dala után. Pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra. Utána érkezik majd a Blue és a One Love, és itt lesz majd... Nagy Bugi is Dessel, és a Jó leszek újra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is dolgozik majd az országgyűlés. Vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egyre melegebb idő jön, de néha azért eshet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő hétre is kétnapos rendkívüli ülést hívnak össze a parlamentben. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, vagy az idei költségvetéssel kapcsolatos változtatásokat. Továbbra is keresik a kajakozás közben eltűnt férfit a Balatonban. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre vezett. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt. A tavon egyébként másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi kajakját és holmiát aznap kora délután megtalálták Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök. Ő azonban nem volt a közelben. Több hajóval és helikopterrel is kutattak utána, de még nem bukkantak a nyomára. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát, a bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sokan, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve, díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakást. És akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egy konténerhajónál észlelték a problémát, egyelőre vizsgálják, milyen folyadékról van szó. A szakértők kénsavra gyanakodnak. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerda délutánt és vidám hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. A legjobb helyen járnak itt a Best FM frekvenciáján, hogyha jó hangulatban és igazán isteni zenék között szeretnék tölteni a délutánt, úgyhogy tartsanak velem. Az Atomic Kitten-nel, a Sixpence None the Richer-rel, vagy most a Blue Fiú csapattal. Jön a One Love, szép napot!
0: Best FM, a legjobb zene.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Jól leszek újra, ezt énekelt a Nagy Bogi Dessel itt a Best FM-en. A folytatásban a Crystal Waters, érkezik most pedig a napkérdése. Mi az, ami nekünk régen teljesen természetes, akár hétköznapi volt? Most viszont, ha mesélnénk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor nekik egyáltalán le se esne, hogy mi az. Nem is értenék. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gondolok itt ilyesmire, hogy utcai telefonfülke, ahol még annak idején vagy apró pénzzel, vagy telefonkártyával telefonáltunk, ami nagy valószínűséggel a mai fiatalságnak már nem mondana semmit. Na jöhetnek a válaszok, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Ott is várom a kommenteket akár. A Crystal Waters dalát pedig már hozom is, 100% Pure Love, aztán pedig az Atomic Kitten és a Tidy's Hide, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Andrétől kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani Budapesten. Az M1-es autópályán pedig Tatabánya és az M0-es autóút közötti kiépített terelésben Budapest felé, illetve a terelésbe történő belépés előtt is továbbra is szakaszos lassulásra és torlódásra kell készülni. Aki autóval van és Budapestre célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Tata előtt pedig a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban, mögötte több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után pedig dolgoznak, a 37-es kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. A 84-es főúton pedig Sárvár elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 62-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána éneklünk, táncolunk és mindent, amit mondjuk a munkahelyünk enged. Kim Mazzel dalára viszont nehéz lesz az asztalnál maradni. Itt lesz a Young Hearts Run Free. És zenél majd Freddy is, itt lesz a Nincsen Holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. Elhunyt Szántó Imre, a legendás öcsi bácsi. A felhők mellett kisüthet a nap, de eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: Továbbra is keresik a Balatonban kajakozás közben eltűnt férfit. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balaton Lelléről Balaton Szepezdre elvezett. Majd visszaindult, de nyoma veszett. Kajakjára és holmiára aznap kora délután bukkantak Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök, őt azonban egyelőre nem találták meg. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben először vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A franciaországi tüzek kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és két fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt le gajakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatalember cigarettacsikket pöckölt el. Váltóhiba lassíthatja a vonatközlekedést Kőbánya-Kispesten. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon az út hosszabb ideig tarthat, az elővárosi szerelvények pedig rövidebb útvonalon közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Elhunyt a legendás öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagyta 2 órát is, 4 perccel robog tovább a legjobb hangulatú délután, úgyhogy maradjanak a Best FM frekvenciáján. Én Majoros Rita vagyok, hozom hamarosan a Coldplay-t, itt lesz Kim Mazel, Krisztina Aguilera és Lil Kimmel, meg a Well Hello is a Zuhany belém slágerükkel. A Junior Jack pedig a Stupid Disco-val már nyitja is az órát. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zene.

Where the moo moo mate and the children still cry.

BestFM a legjobb zenék. A BSV-t hallottuk, ez volt a Passport. A folytatásban Kim Mazel zenél, de előtte felteszem a nap kérdését és hozok pár választ is. Arra vagyok ma délután kíváncsi, hogy mi az, ami régen nekünk teljesen természetes volt, sőt hétköznapi. Ma pedig, hogyha mesélünk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor egyszerűen nem is értik, miről beszélünk. Azt írja Éva, ha elfogy a pénz a telefonfülkében, gyorsan bedobtunk még egy 20-ast. A gyerekeim már azt sem tudják, mi ez a telefonfülke. Laci is ír, a tévében csak két csatorna volt, és hogyha vége lett az adásnak, jött a hangja. Ezt ma már el sem hiszik a gyerekeink. Zoli is írt, a barátomat úgy hívtam át focizni, hogy becsengettem hozzá, nem írtam üzenetet, nem küldtem emojit, semmi ilyesmi, csak átcsöngettem és lehívtam a játszótérre. Én imádtam ezeket az időket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló sztorik, egy kis visszaemlékezés a régi időkre. Miközben a zenékben is ezt tesszük, mert hogy Kim Mazellel visszagondolunk 1996-ra. Akkor jött ki ugyanis a Rómeó és Júlia, tudják, az a Leonardo DiCaprio és Claire Danes féle, na annak volt ez például a betétdala. Egy igazi vidám, energikus, életigellő dal. Young Hearts Run Free, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt. Korábban a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat a főváros felé, a belső sávot zárták le. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, bárhonnan az országból, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Megdöbbentő, mi került elő a Tiszából. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorú piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepén a vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza-Szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerek WC-t, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegek

0: a rekordhőséget.
1: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztán tartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os pontja kisújszállási téglagyári kettes tavon, miután kifogása után szágba rakták, írja szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tó horgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A nagytestű halak kíméletes kezeléséhez megfelelő felszerelést kell használni. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. Ma kezdődik a Magyar Honvédség különleges műveleti parancsnokságának vízi és légi kiképzése Szolnok térségében. A város közösségi oldalán azt írja, a gyakorlat július 24-éig tart. A laktanya melletti Holt Tiszán robbanó motoros csónakokat használnak, búvár tevékenységet végeznek, valamint helikopterből vízbeugrásokat hajtanak végre munkanapokon. A kiképzés a Tisza-Szolnoki szakaszát is érinti, ahol szintén robbanó motoros csónakokkal dolgoznak majd. A gyakorlat zajhatással járhat, ezért a város a lakosság türelmét és megértését, illetve fokozott figyelmét kéri. A rendkívül alacsony tiszai vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban már májusban bukkant elő. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. A terület autóval nem közelíthető meg, a Tisza partját csak egy közel egy kilométeres erdei ösvényen lehet elérni. A természetvédők azt kérik, hogy amikor újra megnyílik a látogatók előtt, mindenki vigyázzon a természeti környezetre, és ne hagyjon maga után szemetet. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a Szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Martfű is helyet kapott az idei Orgonapont fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Az Orgonapont fesztivál idén 19 városban összesen 24 koncertet kínál, a szervezők pedig változatos műsorral készülnek, amelyben a klasszikus orgonazene mellett népszerű átiratok is helyet kapnak. Jász-Nagykun-Szolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a

0: harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a napos időszakok mellett gyakran megnövekedhet a gomoly felhőzet, és térségünkben is többször számíthatunk záporokra a mai napon. Holnap gyengén felhős időnk lesz, magas UV-sugárzásra kell készülnünk, csapadék nem várható. A napokban 30-33 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjelente minimum 16-20 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a Szolnoki stúdióban most Fodor Attila szuper szerda délutánt kívánok. 89-ben még a Stars nagylemez előtt ilyenkor az amerikai listát a Simple Red vezeti. Mick Hucknellék ezt követően többször megjárták az angol és amerikai listát. Most azonban a Cosin indítja az órát a Hide You-val.
2: 102.4 West FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Asztal alatt összeér a lábunk. Tudom, jól túl sokat vártunk. Lehetne egy felfedezésünk.

átmenetileg, majd hűvösebb lehet a jövő hét. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Addig viszont még maradnak a 30 fokok. Holnap majd nyugaton, délnyugaton lehet több zápor. Térségünkben inkább napos, időnként gomoly felhős időre van kilátás. Mérsékelt lesz az északi-észak-nyugati szél. Csütörtökön reggel 19, napközben 32 fok lehet. A péntek igazán füllett lesz. Ezen a napon a gomoly felhős idő mellett időnként zápor is lehet. A déli eszél fog majd időnként megélénkülni. 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Szombaton a gomoly felhős idő mellett többször lehet majd zápor, zivatar, feltámad, megerősödik majd a nyugati, észak-nyugati szél, 31 fok lehet. Vasárnap még 30 fok közelében alakulnak majd a maximumok, a jövő héten viszont általában 25-27 fok között lehetnek a csúcsok, főleg a hét első fele lesz majd szelesebb. Mindeközben a Tisza és a Tiszató, de még a Balaton vízhőmérséklete is 24 fokos. A Balaton környékén is többször kell számítani záporokra, zivatarokra a napsütés mellett, és ott is feltámad majd olykor a szél. Az Adia vize Pulánál 27, Splitnél 25 fokos, abban a térségben általában 35 fok körül alakulnak a legmagasabb hőmérsékletek, és ott is előfordulhatnak záporok, zivatarok, de túlnyomóan napos idő várható a horvát tengerparton. Nálunk Wakefield folytatja a szerdát egy szombat estével, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Vadfruttik, klubkoncert Török Szent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Cegléd-fürdőn, Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik, szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candyman Duo-val, 20 órától Unik koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskölyüki sportpályán, pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21.30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp Lucky Telek Tőserdőn fellépnek többek között Monica Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladányben 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Cegléd-fürdőn Tócsa focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Gang-gel, illetve az Animal Cannibals-szel. Craig Daviddel folytatom a szerdát, ez már a Walking Away, a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen pedig Hunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykőrös és Abony között karbantartást végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni. Pély és Tarna-Szent Miklós között ugyancsak útépítést végeznek. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Tirsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápiószelén a Pesti úton, Tápióbicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Káva és Pánd között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. A rádiók és a klubok egyik felkapott dala volt a 90-es években a Spike-tól, a Respect. Mi ezzel folytatjuk.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon.

0: Kamara kertészeti osztályának elnöke.
1: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak. Az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és még ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
0: Közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza-Szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízellást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerek WC-t, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
0: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztántartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os pontja kisújszállási téglagyári kettestavon, miután kifogása után szágba rakták, írja a szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tó horgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A nagytestű halak kíméletes kezeléséhez megfelelő felszerelést kell használni. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. Ma kezdődik a Magyar Honvédség különleges műveleti parancsnokságának vízi és légi kiképzése Szolnok térségében. A város közösségi oldalán azt írja, a gyakorlat július 24-éig tart. A laktanya melletti hold Tiszán robbanó motoros csónakokat használnak, búvár tevékenységet végeznek, valamint helikopterből vízbeugrásokat hajtanak végre munkanapokon. A kiképzés a Tisza-Szolnoki szakaszát is érinti, ahol szintén robbanó motoros csónakokkal dolgoznak majd. A gyakorlat zajhatással járhat, ezért a város a lakosság türelmét és megértését, illetve fokozott figyelmét kéri. A rendkívül alacsony tiszai vízellás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban már májusban bukkant elő. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért

0: minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. A terület autóval nem közelíthető meg, a Tisza partját csak egy közel egy kilométeres erdei ösvényen lehet elérni. A természetvédők azt kérik, hogy amikor újra megnyílik a látogatók előtt, mindenki vigyázzon a természeti környezetre, és ne hagyjon maga után szemetet. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári öreg tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen.
1: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
0: Martfű is helyet kapott az idei Orgona Pont Fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgonaművész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Az Orgona Pont Fesztivál idén 19 városban összesen 24 koncertet kínál, a szervezők pedig változatos műsorral készülnek, amelyben a klasszikus orgona zene mellett népszerű átiratok is helyet kapnak. Jász Nagykunszolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a napos időszakok mellett gyakran megnövekedhet a gomoly felhőzet, és térségünkben is többször számíthatunk záporokra a mai napon. Holnap gyengén felhős időnk lesz, magas UV-sugárzásra kell készülnünk, csapadék nem várható. A napokban 30-33 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjelente minimum 16-20 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Többszörös Grammy-díjas, 75-ben pedig amerikai listavezető, az ezen a napon született Linda Ronstadt énekesnő, akinek a Jonok Gudját az S-Hold dolgozta föl, és ma van a szülinapja a Years and Years tagjának, Oli Alexandernek. 50 Cent és az In the Club a folytatásban.
3: 102.4 West FM.

átmenetileg, majd hűvösebb lehet a jövő hét. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Addig viszont még maradnak a 30 fokok. Holnap majd nyugaton, délnyugaton lehet több zápor. Térségünkben inkább napos, időnként gomoly felhős időre van kilátás. Mérsékelt lesz az északi észak-nyugati szél. Csütörtök reggel 19, napközben 32 fok lehet. A péntek igazán füllet lesz. Ezen a napon a gomoly felhős idő mellett időnként zápor is lehet. A déli eszél fog majd időnként megélénkülni, 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Szombaton a gomoly felhős idő mellett többször lehet majd zápor, zivatar, feltámad, megerősödik majd a nyugati, észak-nyugati szél, 31 fok lehet. Vasárnap még 30 fok közelében alakulnak majd a maximumok, a jövő héten viszont általában 25-27 fok között lehetnek a csúcsok, főleg a hét első fele lesz majd szelesebb. Mindeközben a Tisza és a Tiszató, de még a Balaton vízhőmérséklete is 24 fokos. A Balaton környékén is többször kell számítani záporokra, zivatarokra a napsütés mellett, és ott is feltámad majd olykor a szél. Az Adia vize Pulánál 27, Splitnél 25 fokos, abban a térségben általában 35 fok körül alakulnak a legmagasabb hőmérsékletek, és ott is előfordulhatnak záporok, zivatarok, de túlnyomóan napos idő várható a horvát tengerparton. Lejner Ricsi énekelte a Commodores-ban az Easy-t még a 70-es évek végén, most a 90-es évek elejéről jön a feldolgozás a Faith No More-tól.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Vadfruttik, klubkoncert Törökszent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn, Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik, szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candyman Duo-val, 20 órától Unique koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskőjükű sportpályán, pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21:30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp Lucky Telektős Erdőn fellépnek többek között Monica Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladány Bene 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Gang-gel, illetve az Animal Cannibals-szel. Ismerős dalamokkal, Rúzsa Magdival folytatjuk. Széldal mindjárt a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4, Best FM a legjobb zenék. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni. Pély és Tarna-Szent Miklós között ugyancsak útépítést végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Tirsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápiószelén a Pesti úton, Tápióbicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Káva és Pánd között félpályás lezárás mellett lehet közlekedni. Ezt a szuper júliusi délutánt Justin Timberlake dalával folytatom, a Señorita-val.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Tart a hazai burgonya szezon. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Megdöbbentő, mi került elő a Tiszából. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorú piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági

0: közel másfél tonna hulladékot és 124 autógumit emeltek ki a Tisza-Szolnoki szakaszáról a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a rekord közeli alacsony vízállást kihasználva a Szent István híd és a felszíni vízmű közötti medret tisztították meg motorcsónakokkal. A szemét között nem csak műanyag palackokat és horgászfelszereléseket találtak, hanem egy gyerekvécét, egy régi képcsöves televíziót, egy felfeszített trezort és egy átázott paplant is. Az összegyűjtött gumiabroncsokat megtisztítják, majd elszállítják újrahasznosításra. A vízügyi igazgatóság szerint a Tisza nem válhat illegális hulladéklerakóvá. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
1: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
0: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok és elfolyók rendszeres tisztítására kéri a szolnokiakat az önkormányzat. A város szerint az elmúlt időszakban több helyen is elhanyagolt állapotba kerültek a járdák, a zöld területek és a csapadék vízelvezetők. Ha néhány helyen eltömődnek az árkok, az az egész vízelvezető rendszer működését is veszélyeztetheti. Szolnok közösségi oldalán emlékeztettek arra, hogy jogszabály írja elő az ingatlanok előtti járdaszakaszok és a hozzájuk tartozó területek tisztántartását. Arra kérik a lakosokat, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak ezek rendben tartásáról. Elpusztult egy több mint 8 kg-os pontja kisújszállási téglagyári kettestavon, miután kifogása után szágba rakták, írja a szoljon.hu. A Munkás Horgász Egyesület szerint a hal pusztulása elkerülhető lett volna. Emlékeztettek, a tó horgászrendje előírja, hogy a 4 kg-nál nagyobb pontyokat azonnal vissza kell engedni a vízbe. A nagytestű halak kíméletes kezeléséhez megfelelő felszerelést kell használni. A szabályok betartásával a hasonló esetek megelőzhetők, és a tó értékes halállománya is hosszú távon megőrizhető a horgászok és a természet számára. Ma kezdődik a Magyar Honvédség különleges műveleti parancsnokságának vízi és légi kiképzése Szolnok térségében. A város közösségi oldalán azt írja, a gyakorlat július 24-éig tart. A laktanya melletti Hold Tiszán robbanó motoros csónakokat használnak, búvár tevékenységet végeznek, valamint helikopterből vízbeugrásokat hajtanak végre munkanapokon. A kiképzés a Tisza-Szolnoki szakaszát is érinti, ahol szintén robbanó motoros csónakokkal dolgoznak majd. A gyakorlat zajhatással járhat, ezért a város a lakosság türelmét és megértését, illetve fokozott figyelmét kéri. A rendkívül alacsony tiszai vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Cibakházi sziget. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy a különleges természeti képződmény idén a megszokottnál korábban már májusban bukkant elő. Jelenleg nem látogatható, mert védett madarak költöttek rajta. A lezárást a Hortobágyi Nemzeti Park kezdeményezte. A sziget csak ritkán emelkedik ki a vízből, ezért minden alkalommal nagy érdeklődés kíséri. A terület autóval nem közelíthető meg, a Tisza partját csak egy közel egy kilométeres erdei ösvényen lehet elérni. A természetvédők azt kérik, hogy amikor újra megnyílik a látogatók előtt, mindenki vigyázzon a természeti környezetre, és ne hagyjon maga után szemetet. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a Szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak

0: elmondta, a Kocsányos tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
1: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
0: Martfű is helyet kapott az idei Orgona Pont Fesztivál programjában. A koncertsorozat augusztus 3-a és 30-a között zajlik országszerte, Martfűn pedig augusztus 16-án várják a közönséget a Szent Tamás apostol templomba. Az esten Túri Nagy János orgona művész és Bognár Szabolcs trombita művész lép színpadra. Az Orgona Pont Fesztivál idén 19 városban összesen 24 koncertet kínál, a szervezők pedig változatos műsorral készülnek, amelyben a klasszikus orgonazene mellett népszerű átiratok is helyet kapnak. Hiász Nagykunszolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Szerdán a napos időszakok mellett gyakran megnövekedhet a gomoly felhőzet, és térségünkben is többször számíthatunk záporokra a mai napon. Holnap gyengén felhős időnk lesz, magas UV-sugárzásra kell készülnünk, csapadék nem várható. A napokban 30-33 fok lehet a maximum hőmérséklet, éjjelente minimum 16-20 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Most a Szolnoki stúdióban Fodor Attila, ezen a napon nyílt meg Magyarország első vasútvonala Budapest és Vác között. Ma ünnepelné a születésnapját Szabó Gyula színész, ekkor született Forrest Whitaker, Bridget Nielsen és Liptai Klaudia is. A Stupid Girls jön Pinktől.
3: 102.4 West FM, a legjobb zenék.

átmenetileg, majd hűvösebb lehet a jövő hét. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Addig viszont még maradnak a 30 fokok. Holnap majd nyugaton, délnyugaton lehet több zápor. Térségünkben inkább napos, időnként gomoly felhős időre van kilátás. Mérsékelt lesz az északi-észak-nyugati szél. Csütörtökön reggel 19, napközben 32 fok lehet. A péntek igazán füllett lesz. Ezen a napon a gomoly felhős idő mellett időnként zápor is lehet. A déli szél fog majd időnként megélénkülni, 35 fok is lehet a legmelegebb órákban. Szombaton a gomoly felhős idő mellett többször lehet majd zápor, zivatar, feltámad, megerősödik majd a nyugati, észak-nyugati szél, 31 fok lehet. Vasárnap még 30 fok közelében alakulnak majd a maximumok, a jövő héten viszont általában 25-27 fok között lehetnek a csúcsok, főleg a hét első fele lesz majd szelesebb. Mindeközben a Tisza és a Tiszató, de még a Balaton vízhőmérséklete is 24 fokos. A Balaton környékén is többször kell számítani záporokra, zivatarokra a napsütés mellett, és ott is feltámad majd olykor a szél. Az Adria vize Pulánál 27, Splitnél 25 fokos, abban a térségben általában 35 fok körül alakulnak a legmagasabb hőmérsékletek, és ott is előfordulhatnak záporok, zivatarok, de túlnyomóan napos idő várható a Horvát tengerparton. Ez is a 90-es évek, az emlékezetes dalok között Nana és a Lonely most.

0: 104.4 Best FM a legjobb zenék. Vadfruttik, klubkoncert Török Szent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn, Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik, szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candyman Duo-val, 20 órától Unique koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskőjükű sportpályán, pénteken este MC haver és teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21:30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp Lucky Telektős Erdőn fellépnek többek között Mónika Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladányben 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható, pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Gang-gel, illetve az Animal Cannibals-szel. Két Best FM legenda, Whitney Houston és George Michael, If I Told You That most a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen pedig Hunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadelzs között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykőrös és Abony között karbantartást végeznek. Az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni. Pély és Tarna-Szent Miklós között ugyancsak útépítést végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápiószelén a Pesti úton, Tápióbicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Káva és Pánd között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Fodor Attila vagyok most, arra ennyi, tolom a bicajt, passzolom a mikrofont, és indítom a punani masszív dalát is. És ugye, ahogy mindig, 6-kor ma is jön a Night Shift csapata, további Best FM-es időtöltést.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, mi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is üléseznek a képviselők. Megfékezték a Párizs közeli erdőtüzet, holnap is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ágyi Poloska miatt kellett átszervezni a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészet nőgyógyászati osztályának ellátását. Az intézmény közösségi oldalán jelezte, megtették a szükséges járványügyi lépéseket. A teljes részlegen rovarirtást rendeltek el, az ellátás folyamatos. Sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy csak egy ember észlelt magán csípéseket, élő rovart pedig nem találtak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ágyi Poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai problémára. A rovar kívülről akár személyes tárgyakkal is bekerülhet az intézménybe. Vasvillával és ásóval esett neki autóknak egy férfi, fenyegette a járókelőket, a vele szemben intézkedő rendőrt pedig megharapta. Mindez egy kelet-magyarországi településen történt. A gyanúsított ellen nyomozás indult, és már el is rendelte a letartóztatását a debreceni bíróság. A garázdaságon túl felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt kell felelnie a középkorú férfinak. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző, 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift, a best.

0: gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék, Mix Ben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FM szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ FM, úgyhogy senki nem engem sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok, nyáron is dolgoznak a vérlovagok, nem kell ellátmány a fehér gólyáknak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhatnak.

0: Itájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég. Csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Több okból is jubileumi ez a mai nap. Az egyiket azt már említettük a múlt héten.
4: Hát Isten értessen.
3: István.
4: Nagyon köszönöm.
3: De
4: amúgy miért küldted ki azokat a lányokat a szoknyát? Mi nem maradhattak bent?
3: Majd a műsor után ezt elvonják a figyelmet. Jönnek majd a lovak, meg félrenyomtak valami. Szóval, hogy hát gratulálok azért 30. Mennyi? Jaj, de rendes vagyok.
4: Le úgy varolj már körbe ennyire, mert elpirulok.
3: 48?
4: 48, igen.
3: Te is 78-as vagy. Jó, hát ez az egyik. A másik meg, ami szerintem te nem tudsz. Ez a 200. mixet kerekem.
4: Nem mondod.
3: De bizony, ugye, pont édes így jött ki, Istenem, ez figyelj, ez égben is ez így írodott, hogy ez így jöjjön össze. Úgyhogy akkor a szülinapi kettő...
4: Akkor most lottozni fogok.
3: Mi van most, skandináv szerda?
4: Bármilyen megoldás érdekel, de ez annyira összeállt így az égben, hogy ezt muszáj kihasználni.
3: Na, szuper. Tehát akkor a szülinapi 200. és hát full Effendi mix. Akkor ez a mai Pop és Rádiós Lágerek
4: második korában. Igen, ez azt jelenti, hogy csak olyan dalok vannak ebben a mixben, vagy lesznek ebben a mixben, amelyekhez valamilyen közöm van. Tehát vagy én csináltam, vagy remixeltem, vagy mashupot csináltam dalokból, és akkor és lesz benne olyan mindjárt az első három, amit még ebben a formában nem hallhatott senki sem, mert nem így jelent meg. Úgyhogy ezek ilyen VIP verziók.
3: Na, kérem szépen. Hát akkor boldog születésnapot, akkor DJ Fanny a lemezjátszók mögött, Pop és Rádiós Lágerek, még egy órán keresztül itt a Best FM.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: annak most könyvbe lábadna a szemmel, hogyha itt lenne. De lehet, hogy most hallgat minket a otthon, azért egy ilyen könycsepet elmozdul.
1: De sír, hangyúz.
0: Hát minden, ami Nile Rodgers, az nála gyakorlatilag kötelező és megkerülhetetlen is.
2: Igen, bár a Nile Rodgers gitárjátékát én kiszedtem ebből, és ez egy saját.
0: Hát tessék!
2: Ami csak hasonlít rá, de nem Nile Rodgers volt az elkövetője.
0: Mert hogy abszolút a művészet miatt, meg a jó hangzás miatt, vagy csak szigorúan a jogdíjak miatt?
2: A jogosítás miatt, igen. Egyszerű. Tehát, hogy igazából csak a vokál az, ami hajazza.
0: És akkor ez már
2: sikre.
0: Megjelent? Meg fog jelenni?
2: Hát, ha meg is volt, akkor valamikor majd ősszel. Ez még annyira friss, hogy ez még nagyon. Tehát ez még most jött ki a gyárból.
0: Friss ropogós születésnapi.
2: Friss ropogós, igen. Illetve ez már nem, hanem ez volt, ami most szól, az pedig azért került bele ebbe a szelekcióba, mert nagyjából itt indult minden. Ide teszem. Tehát ez volt az első olyan verzió, ami a SoundCloudon ilyen nagyon nagy lejátszást ért el.
0: Ja, már hogy a te
2: igen. Közön. Tehát gyakorlatilag a SoundCloud profilom innen kezdett felépülni. És innen jutottunk el most 20 000 követőig.
0: Én kérek elnézést. És már ez FN Disco néve ment?
2: Nem, ez FND.
0: Jó, csimány, ahaj, értem.
2: Okay. Az FN Discot azt nem minden esetben használtuk. Használtam.
0: Oké, okay, Martin Solveig, Rocky Music, DJ FND elemez, játsszok meg ezt.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Nyilván akkor jó egy szülinap, hogyha nem tudsz minden meglepetés, de hogy azért készültök valami elvonulás, romantikus hosszú hétvége, tudod, hogy mit fogsz kapni?
2: Nem.
1: Én de tudom, elmondjam, nem?
2: Na.
1: De hogy is, David. Nem, csak azt hittem, hogy...
2: Nem, egyébként, hát nyilván voltak ilyen elrejtett kis morzsák, amiket így elejtegettem, így, hogy minek örülnék. Tengerparti villa. Énnek, de szerintem örülni fogok biztosan.
1: Mindig biztos, pedig tudni, nem is ez, csak hogy azt hittem, hogy valamilyen... De ezért, 30 fölött már az embernek azért az a szülinap, ez nem mindig feltétlenül arról szól, hogy aha, úristenem, de jó, nem is gondoltam volna erre, hanem hogy akkor tényleg próbálsz egy kis én időt kisfeleségeddel elszakítani valahogy.
2: Igen, ez most nekünk nagyon nehezen megy, mert ugye eddig az volt, hogy levisszük a mamáékhoz, és akkor majd akkor ott kell valami, meg tudunk töltődni, ez most az a lehetőség, ez most már nincsen egyelőre, úgyhogy gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk ezeket az én időket előteremteni, de hát kreatív az ember, úgyhogy majd

0: DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A ausztrál miniszterelnök volt ő?
2: Igen.
1: Ugye, ő hol volt? Ő valamilyen ilyen podcastba elment, ahol játszották ezt a Fuck, Marry, Kill-szerű játékot, mert azt hiszem a Kill, mint opció, az talán nem volt.
2: Nem, valami finomabb verzió.
1: Igen, és most ezt nem is fordítanánk le, de hogy van ez igen egy ilyen, hogy akkor húzol egy nevet, és hogy akkor három opcióból lehet választani, hogy akkor mit csinálnál vele. És akkor a Kylie Minogue került elő valahogy, és hát... Először eltok nagyon udvariasan ősz, visszautasította meg, hogy hát, hogy fél éve házas, hát ő nem akar erre válaszolni, de aztán addig erősködtek vele, hogy mondta, hogy a Kylie Minogue, persze. Bármikor...
2: Most mit? Tehát most te mit mondtál volna, érted? Tehát, na.
1: Ugye, hát ugye. De hát nem én vagyok a miniszterelnök, ugye? Ugye? Hát így. Ugye, na, csak hát, hogyha már ugye Danny Minogue-gal itt zártuk az órát, mert hát, hogy Danny Minogue-gal zárjuk az órát, vagy hát nem, még egy track azért még így belefér. Tehát ennyi volt. Ez a mai extra születésnapi DJ Effendis 200. pop és rádiós mix.
2: Igen, és azt ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a mixeket megtalálhatjátok úgy, a Mixcloud oldalunkon, mármint, hogy minden DJ-nek van saját Mixcloud oldala, nekem mixcloud.com/DJ Effendi, oda fogom ezt is feltölteni, ott majd vissza lehet hallgatni szépen, és hát persze az összes többi social media csatornán engem DJ Effendiként lehet megtalálni, TikTokon, Facebookon, Instagramon, mit hagytam ki, Spotify-on, igen, de meg
1: SoundCloud, OnlyFans.
2: OnlyFans, igen, mindenhol.
1: Így. Jó van, Effikém, akkor istenétesen még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: És akkor azért jövő szerdán.
2: Az jövő szerdán a 49 éves.
1: Igen, egy éve bölcsebben, öregebben várunk vissza ide.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Ciao.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Komoly vasúti beruházások előtt áll az ország a miniszter szerint. Lezárult az Attila kiállítás. Csodás égi jelenségre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, egy benzinkutat is találatért. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítást másfél évnyi tervezés előzte meg. 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban már készülnek az újabb tárlatra. Július végén nyílik az Amerikai Álom című kiállítás, az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. A problémát egy konténerhajónál észlelték. A szakértők szerint talán kénsavról lehet szó. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek. 130 munkást evakuáltak és vittek kórházba. Egyiküket intenzív osztályon ápolják. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. A Hold és az Antares együttállását figyelhetjük meg jövő pénteken. Este 10 körül a dagadó Hold alacsonyan a déli égbolt felett tűnik fel. Tőle balra ragyog majd a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a narancsvörösen izzó Antares. Mindez akár szabad szemmel is látható lesz. Az eseményre a Schwab-hegyi csillagvizsgáló zenés programmal készül, a Pink Floyd űr és bolygó témájú számai csendülnek majd fel. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati

0: Ma este még Milánó, aztán július 18-ától 6 estén át a londoni Wembley stadion, és aztán ennyi volt Bruno Mars világkörüli turnéjának európai része. Szóval aki szeretné őt látni, 2026-ban Amerikában, 2027-ben pedig Japánban teheti meg. Jön az Uptown Funk!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van, anya csak egy. Anya csak egy van.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Kajtójal. Best FM. A legjobb zenék.

0: közelébe.
1: Best FM a legjobb zenék. Első hallása nagyon sokan tippelték azt, hogy ennek a dalnak Timbaland volt a producere. Nem jártak egyébként nagyon messze az igazságtól, mert hogy a dal végső formáját annak a Danja nevű producernek köszönheti, aki egyébként karrierjén együtt dolgozott Timbalanddal. Give Me More, Britney Spears érkezik itt a Best FM.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Lewis? Ez az út hova jut? A hepe csupa

Best FM a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973, itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok jelzés érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz. Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának ideje. Várják a voksokat az év madara versenyben. Villányi Eszter vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést. Az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása, ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítették, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Baglyok versenyben július végéig várják a szavazatokat a 2027-es év madarára. A gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik az idei jelöltek, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az év madara program célja az 1979-es kezdetektől változatlan, felhívni a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajok védelmére. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szerelem minden mennyiségben. Már amennyi belefér 60 percben, mert hogy 9 és 10 óra között tele leszünk szerelmes dalokkal. Jön majd az As Long As You Love Me a Backstreet Boys-tól, a Love On The Run Chicane-től, aztán a Csak Azért Is Szerelem az Art Avenue-től, és egy Where Is The Love rögtön a sor legelején a Black Eyed Peas-től.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

Best of a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezzel kezdjük a Best of.

Yeah, dip trap, Fantasia.

Best FM a legjobb zenék, a mostanában oly divatos, nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival Hallban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

FM a legjobb zenék, mintha meg sem történt volna a mai nap. Tényleg az időjárás úgy vált majd vissza ilyen igazi nyáriba a holnapi napon. 31 fokos nappali maximum, kevés felhő, és ennek köszönhetően hát a szokásosnál magasabb UVB sugárzás, úgyhogy óvatosan a napozással.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a munka, jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Nem kell ellátmány a gólyáknak, vége az éjjeli dorbézolásnak Makarszkában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A fideszes képviselő közösségi oldalán ezt azzal indokolta, hogy a kínai BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Visszaszorítja az esti ivászatot Makarszka. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. A helyiek ugyanis megelégelték a turisták nyári dorbézolását az óvárosban és a strandon. Este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre ugyanakkor nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az óra legelején érkező francia Mojo tökéletesen összefoglalja egyetlen dalban, hogy a francia nemzeti 11-nek most már csak ez az egy dolga van. Nekik már több szerepük az idei futballvilágbajnokságon nincs. Lehet hazamenni és kipihenni a fáradalmakat. A Chillin-nel indul ez az óra itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, 15 év után Gary Barlow és Robbie Williams elásták a csatabárdot, és 2010-ben ezen a napon Robbie Williams ismét csatlakozott a Take That-hez, ami aztán végül csak egy évig tartott, utána megint elkezdett szóló karrierére koncentrálni. Jön a She's the One, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos lezárások és tilalmak lépnek majd életbe délután 3-tól egészen éjfélig a stadion környékén.

Best FM, a legjobb zenék, hogy mi a közös a Profi című Jean-Paul Belmondo film, illetve az Amerikai Szépség című alkotás között. Hát, hogy egyik filmzenéje sem kapott Oscar-díjat, pedig mind a kettő megérdemelte volna. A Profi című filmből készítette az előbb hallott Heartless-t. A Black Attack, Jakarta pedig a film fő témájából készítette egy klubhimnuszt 2001-ben. Jön az American Dream!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Jyoti Prakash Mishra és Shahid Khan is tiszteletüket teszik majd a mai utolsó órában. Mindketten Londonból, nyilván ezek a nevek itt senkinek nem mondanak semmit. Akkor inkább mondom úgy, ahogy mindenki ismeri őket. Jön majd a White Town a Your Woman-nel, és Naughty Boy a La La La-val, ő rögtön a mai utolsó óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM a legjobb zenék a Super Bowl Halftime Show mintájára a futballvilágbajnokság vasárnapi döntőjének fél idejére is. Terveznek valami hasonló showt a BTS-szel, Shakirával és a most érkező Madonnával.

Best FM a legjobb zenék a szerdát csütörtök követi, ami azt jelenti, hogy holnap dance 120 percen keresztül a Night Shift legelején, mert hogy a mai szerdának és a mai Night Shiftnek ezzel természetesen vége, úgyhogy DJ Millerrel fogjuk majd holnap este 6-tól indítani a csütörtök estét. A For The Cause és az Ain't No Sunshine jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

DJ. So listen, what I mean.